toujou pasar avan, pa jan kembe sak bab men on devan. Sou reyusit l'esprit fixe, matin midi swan an pase, les bavem di salpa, louiti.